0: Peiner Leó harmadik divertimentójának ötödik tételét hallottuk. Ez volt a Maskara Nóta, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Kovács László. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai nappal kezdetét veszi a 37. budapesti Bach hét, a helyszín a Deák Ferenc téri evangélikus templom, a fesztivál művészeti vezetője pedig Kamp Salamon karmester, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos egyházzenei igazgatója. Vele beszélgetette a részletekről Várgedő Anna kollégám.
2: A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
3: Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgonaesttel szoktunk kezdeni. Így lesz ez június 1-én hétfőn 19 órakor, amikor Homolya Dávid játszik majd, ő tanulmányait Bázelben és Németországban végezte, de nem csak mint orgona művész, hanem mint orgona szakértő is tevékenykedik, és a történelmi Magyarország elsősorban az erdélyi hangszereket vizsgálja, azok rekonstruálását, leírását, különböző helyeknek a pontos orgona feltérképezését. Játsza majd a Schmückedicho Liebe Seele kezdetű korál előjátékot, és ez nagyon szépen keretbe foglalja az idei teljes Bach hetet, hiszen az utolsó estén, június 7-én, majd vasárnap, ugyan ezzel a korállal fog zárulni ez a Bach hetünk, de ennek egy nagyszabású kantáta feldolgozásával, a BWV 180-as kantátával. A második napon, június 2-án egy nagyon szép programot állított össze Ratko Ágnes, aki a Zeneakadémia Csemballó tanszéki csoportjának a vezetője, mégpedig úgy állította össze a műsort, hogy a C-dur preludiummal kezd, és utána kvintenként hozza egymás után 5 moll preludium és fúgát, majd a Fis-dur preludiumnál a dur hangneműek következnek, és végül ezt a sorozatot zárja az F-moll preludium után a teljes C-dur preludium és fúga megszólaltatása. A harmadik napon, június 3-án, szerdán, én azt hiszem, egy egészen különleges és nagyszabású vállalkozásra kerül sor, ugyanis a fúga művészete fog elhangozni, amelyet Dobozi Borbála és Borsányi Márton ad elő közösen. Dobozi Borbála kezdettől fogva, tehát az első Bach héttől kezdve a legnagyobb segítségem volt ebben a munkában, nem csak a szervezésben, hanem mint szólista, mint kamaramuzsikus, és olykor, mint kontinó játékos is vett részt kezdettől fogva. Borsányi Márton pedig a tanulmányait Lipcsében végezte, majd Svájcban tevékenykedett, most is ott tevékenykedik, mint csemballó művész és mint orgonista.
2: Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csemballó?
3: Csemballó kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csemballó? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csemballó is kitűnően élvezhető.
2: Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
3: Pontos felmérésem nincsen, időnként össze szoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
0: Várgedő Anna riportját hallották, tehát a mai nappal kezdetét veszi a 37. budapesti Bach hét. Kamp Salamon mesélt nekünk a részletekről. És hogyha már említettük, illetve ők említették a fúga művészetét, illetve Dobozi Borbálát, akkor jöjjön most Johann Sebastian Bach, a fúga művészetéből részlet, Dobozi Borbála játszik csemballón.